0: figyelem itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.

tuo caro Elroy, vero crescibel. Tuo gesto d'odme cogliud mintin, nem seretet még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress.

meteorológiai ítélet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

kedvem van, míg orvan a kis polcon, remegek, mint a kocsonya Miskolcon. Egy a gigám, de ha volna tíz, egybe se menne be szóda víz. Míg egy árva hordóban, pepitára iszom magam bordóban. Amíg zsesz van és szesz, minek igyak Dunavizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg, véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva kicsikacsa, kocsonyácska, Miskolcon.

ami jazz, van észesz. Mindenki gyak Duna vizet, pláne hogyha van ki fizet. Szívem víg, s iszom míg. Véget vetik a zenének, s hazamennek a legények. Egy kis idóka, ha 7 napig

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

Na, s van olyan, akinek az esete a fekete. Nálam nem számít, a csin nem csábít, fontos, hogy ő a drága, engem szerető. Például bocsánat, de tegyük fel az esetet, jegyedet minden színben szeretném, hogyha lehet. Mert nem a színe, hanem a szíve, a fő dolog majd, hogy

0: Babis Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.
1: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.

Pest felé, szöki konyár, vén Budát elhagyta már. Állunk a hídon, cigarettámat szívunk,

lesznek felettem, nincs hatalma. Jöjj, hisz akarom rajta, rajta, jöjj, ez a csók az enyém, köszönöm. Pest felé szökik a nyár, majd velünk haza talál. Járunk a hídon, cigarettámat szívom.

fest feliz, szöki konyár, majd velünk hozott olár. Járunk a hídon, cigarettámat szívó. Hajd a szél Buda felől, és a rúd.

illa fényes éjszakát, az boldog, aki szeret. Csilla fényes éjszakát, mindig érzem én, hogy sötét

Nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, benn már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

Pom pom pom.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Mindent, ami villamosság és rádió, egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

0: Csütörtök.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
0: Péntek.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
0: Szombat.
1: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
2: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
0: Vasárnap.
1: Kérem Ilonkát.
2: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
3: Hát én ebbe belehalok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.
4: A következő ének, szegény magyar hazám, énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimefra, Mrs. Jelenfi, és Mr. Gajtos. A 1940-es év, új év,

vagy, azt most megköszönöm. És túl az éveken maradj meg én nekem.

0: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatosztat előadást, alkalmas címe.
1: Nincs ide messze a római park,

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületeit.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Die Lüdercher Radio Merkur.

kolikoztad unasas jó. Viszont az ember ott kis tarka papírházak valaki, a stejgerről a háziul egy szobát leszakít. Tokió, Tokió, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

York, if Japan with you. Tokyo, Tokyo, Barnum, Polikos, adunak a jó. Viszont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a Steigerról a házi úr egy szobát lesz, aki Tokyo, Tokyo, ott tudja jól a kis Japán, hogy jó.

Viszont az ember ott kis tarka papírházat valaki, a stájgyaró a házi úr, egy szobát lesz a kis Tokió.

lato. Kalapom, pom, pom, kalapom, pom, pom, a szemembe borítom. A sváb hegyet is a fülembe húzatom. Kalapom, pom, pom, kalapom, pom, pom.

A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harcigép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

Most lakom, csak mennyire szeretlek, most mikor mindennek már vége. Megbántam, de később tudom, hogy már boldog.

0: szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.
1: Rádió Budapest, kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre került Mária főhadnagy, nagy operett három felvonásban, 6 képen, írta Szilágyi László, zenéjét szerzette Huszka Jenő, karnagy Endre Endő, rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta, a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

je suis très amoureux. Me propose une vie de rêve.

Maria.

0: Ricardo, vigyázz magadra!
1: Hás, anyi, aztán írjál! A mamárom vigyázz! A kulcsok a kredenciómban vannak!
2: Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretném, ugye, hogy máskor is lesz szerencsém. Ezen a nyáron szalma vagyok, csuda szemének rabja vagyok.

Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretnék, ugye, hogy máskor is

0: reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.
1: Kedves hallgatóink, számzenék véget ért. A pont 1:30.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchspur mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segít, drága házi tündér.
3: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

0: Remember, if dandruff is your problem, ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo. It's the only shampoo made whose guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch is spelled F-I-T-C-H.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma is minden nap ebben az időben Amerika szól.

mesélik, a lányokról, hogy ne mondjanak. Bár amiről álmodoznak, oly csekély dolog. Egy kis autó, egy kis víken, egy kis alkalom, és a többi mind csak rágalom. Lábuk néha megtették, hitük jó, karjuk puha és a szájuk csókolni való.

úgy is elhagyják az intézetet. Legalább megbecsülhetnék magukat az utolsó estét. Micsoda modor ez!

Il soldo è il soldo, il soldo è il soldo, il soldo è il soldo.

minket, odafűz nagy boldogságunk. Ha higgyem azt, hogy most kezdjük el, először vagy velem, ne vedd fel az új ruhát szívem. Jöjj ma este még a régiben, nem divatos már, tudom, kissé kopott.

0: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fétnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
1: Alkár!

van a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatak 6-3-ra győzött a magyar csapat Remziben!

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

0: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncsvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, költők az édesanyáról cím műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.
1: You have been listening to the RAF on the air. The members of the RAF who took part included A.C. Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, the Royal Air Force Dance Orchestra under Sergeant Jimmy Miller, and your compere was Bill Fraser. The program was produced by Corporal Harry Allen Tyler.

Akkor is vár, sör is vár, a rózsám is vár, de nem vár soká már, akik Dunánál. Soroksár, Soroksár, gyönyörű város Soroksár, ahol a ló is villanyoson jár.

hallója rozika te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozik, hogy valami nyugat. Hát te baj, ugye, Rozi, messze van az a mozik, így ez a legjobb mozik, tudsz.

0: 안녕하세요.
1: 당구 에젤르 피니스 팟로

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után lefekszik. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült víztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja? Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztelszínszappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Artur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Film wird vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Artur Lackner halten Vorträge. Dirigiert

0: herceg a túlhegy és kopog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Hideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol is dolgoztat minket.
1: Este, ha

আইডি থানো সালাই চাহা অত্ত সত এ ফতা অজর এগনোর মাহা।

Az ég is ragyog, kacag, hát nagyot, s ha van két kezed, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rá. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem divat.

Szég is ragyog, kacag, sár nagyot, s ha van két kezed, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rám. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem divat.

Postakocsi döszögött a poros úton, vitte a sok rózsás levélki. Szőke hajú dédanyámnak is kacsóját a lopagok sorban így kérték, amióta

mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid szünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauschtő mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
3: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Balaton leglátogatott a fürdőjes siófok, strandja ritkítja párját, bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
2: Kisasszony emlék.

Tudom, hogy matitokban már.